szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n! Wonderland. Far beyond reality, but...

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz holnap majd, velünk holnap mi lesz, fázik a nap, reszket a hold is, én csak azt tudom, hogy úgyis itt lesz.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a Poptarisznya

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Boing. Boom. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Boing.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: a popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be.
0: Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vigye magával a poptarisznyát.
1: Mi nem okozunk csalódást. Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat hallhat. A poptarisznya.hu-val még a nyár is forró.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: ránk, legyél velünk egész nyáron, itt a poptarisznya.hu. Poptarisznya.
1: Don't walk away, don't walk away, say I feel love you to the 100%.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

tényleg. Tényleg régi ez a dal. És olvasom ezt a régi feliratot, de régi Istenem, megjelent a Poptarisznyi oldalán, hogy tudnék ma este újra együtt, egy este, amikor zene szól, amikor beszélgethetünk, amikor a csend is mondhat valamit, hatás, gondolat, nő, élet, a nyugalmat keresem, az okos szót, a szép zenét, és nem érdekel a gáncs. Ha otthon van, szeretném, hogy ne legyen egyedül, és hát szóljon másnak is. Igen. Na most ebből van egy mondat, ami nem igaz, valahogy úgy alakult, hogy én itt szólózom, és nem beszélgetünk. Egyébként kipróbálhatnánk persze, hogy hogy csináljunk egy olyan műsort, ami ilyen betelefonálós, csak nem tudom, hogy van-e értelme, hogy okos dolog lenne. Talán megírhatják a véleményüket ebben a kapcsolatban. Minden esetre egyelőre ez a műsor, a Fodrok, ugye az esetek döntő többségében hát ilyen egyszemélyesek. Itt ül egy pasi a mikrofon mögött, bámul ki az éjszakába, megpróbálja elképzelni önöket, és zenét válogat. Ilyen nagyon egyszerű a recept. Néha elmond egy-egy verset, vagy idézetet, vagy valamit, és ebből valahogy kikerekedik egy egész, vagy nem. Ezt a műsor végén önök eldönthetik, olyannyira eldönthetik, hogy még értékelhetik is, mint mindig. Szóval azt mondtam ugye egy dallal előbb, hogy ha van kedve, akkor játszom velem, készítsen elő papírt és ceruzát.

Hát ellenőrizni nem tudom, de arra kérem a játékos kedvű hallgatót, hogy ne használjon segédeszközt, próbálja meg majd fejből ezt a játékot játszani velem, ugyanis hát nyilvánvaló, hogy a világhálóra, vagy egy szótárba, vagy nem tudom, tehát érték, próbáljuk meg saját kútfőből majd ezt a játékot, előbb azonban írja meg nekem az, aki játszani szeretne, ebből én három emberrel fogok játszani, ki fogom választani, béletlenszerűen csukott szemmel majd rátöfök a képernyőre, hogy ki az, tehát három emberrel szeretnék játszani majd. Természetesen a többiek is követhetik, és ha aktív résztvevői nem is, de passzív résztvevői lehetnek a játéknak, ami egyébként nem olyan nagyon nehéz. Tehát ki az, aki szeretne velem játszani, vagy egyáltalán ki az, aki szeretne játszani.

A játék kedved előre úgy látom, hogy nem tombol. Sok jelentkező nem volt, semmi baj, valószínűleg egy buta ötlet volt, odébb rakom. De zene bőven van, méghozzá azokból az időkből, amelyek élvezhetőek még ma is.

Azzal elmondom akkor, nem játszunk, csak elmondom, hogy mit javaslok játéknak, hogyha gyerekkel, vagy akár felnőttel, de társaságban vannak. Ez egy úgynevezett szójáték, ezer éves természetesen, de ilyen agytornának egészen kiváló. Hogy tűnik, két ember játssza ezt a játékot, vagy akár több is szépen sorban lehet, és egy betűvel kell mondani egy szót, amire rögtön és azonnal ugyanazzal a kezdőbetűvel kell válaszolnia a társnak, és hogyha többen vagyunk, akkor a következő emberek és a következő emberek is értelemszerűen ugyanaz a szó nem hangozhat el. És hát vannak azért nehezebb kezdések, nehezebb szavak, ami vagy nehezebb betűkkel kezdődő szavak, amiből talán kevesebb van, és ezt mellesleg lehet variálni úgyis, és erre már társasjátékot is láttam, ahol meg van szabva, hogy melyik betűvel kell kezdeni a szót, vagy melyik betűvel kell, hogy végződjön. Én most választottam egy szót csak azért, hogy bemutassam, pontosabban egy betűt, csak azért, hogy bemutassam, hogy mire gondoltam, és ez a csé betű, magyarul csodálatos lehetőségeink vannak, hogy újabb és újabb szavakat gyártsunk. Csak példaként mondok most néhányat, de fejben, gondolatban, hogyha hallgat engem, lévén, hogy egy kis szünetet fogok tartani, akár rá is vághat egy másik csé betűvel kezdődő szót. És ezt azért is szeretem az ilyen játékot, vagy játékokat, mert mindig rájövök, hogy milyen csodálatos a magyar nyelv. Hány szó van, és mi mindent lehet azokból csűrni, és már is megvan az első szó, csűrni, mert hogy csé betűvel kezdjük, ugye. Aztán mondok még néhányat, jó? Csalfa, csáb, csikland, csibész, csak, csinyán, csendesen, csupán, csipetnyi, császár, császármorzsa, csorog, csigalép, csigalép, cső, csapda, csőd, csörtet, csikó, csordultik, csömör, csutkán, csurom, csüggedve, csünk, csaphajtó, csukódik, csak havar. Hát én most ezeket a szavakat vettem így elő, és lehet, hogy önök vége láthatatlan tudják folytatni. Izgalmas, jó játék, és akár egyedül is lehet ezt játszani, megnézni, hogy szellemileg mennyire vagyunk még frissek, összetud-e 20, 30, 40, vagy akár 50 olyan szót szedni, ami csé betűvel kezdődik, vagy mással. Mindenki gyakorolhat, mindenki játszhat, de már természetesen ma este nélkülem.

Podrock, a Rádió Bézs és a Poptarisznya közös műsora, már inkább előre kellett volna vennem a Poptarisznya rádiót, ami most már több mint 15 éve szól, és én szinte az elejétől itt ülök egy héten egyszer. Valaki egyszer nekem ezt megmagyarázza, hogy miért, akkor azt megköszönöm. De végezetül nem kell mindig mindent tudni az életben. Igaz, csináljuk, amit szeretünk, azt annyi.

egy lemez utolsó számát hallottuk. A mai műsorban úgy döntöttem, hogy CD-ket készítek elő, és eddig én legalábbis nem bántam meg. 6 dalt hallgattunk meg. Nézem is, hogy mennyi idő telt el. 32 perc alatt, ugye a 7. a Hotel California volt. És akkor most lemezt váltok.

0: nyilvánvaló, teljesen régi vágású vagyok, korszerűtlen, hogy még vinil lemezeim vannak, és CD-k vannak, pedig a világ már nem itt tart, sőt, a világ elhagyott.
1: The minute you're gone, I see.
0: Hát sok lehetőségem nincs, talán kettő, az egyik, hogy futok a világ után, a másik, hogy berendezem a

0: Szép volt, rég volt.
1: Maximum 10 pont.
2: Ön hányat ad? Fodrok kedd esténként.
3: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: És pénteken a rádió Bézsen, és nem kell még pontozni, akkor arra gondoltam, hogy legfeljebb erre a számra, amit az imént hallottak, adhatnak egyet, és akár meg is írhatják nekem, bár én tudom, hogy kit hallottunk. De hát, ha valaki nem, és akkor elolvassa azt, amit ön ír.

Köszönöm, hogy írják, Hegyi Gábor írja, hogy igen, rendben szól a fodrok, úgyhogy minden rendben van, és hát persze reagált rögtön Kata arra, hogy igen, megint divat lett a vinillemez. Szóval jó estét azoknak, akik most kezdték el hallgatni a műsort, jó estét azoknak, akik kezdetektől fogva velünk vannak.

mondom, mert hát erre gondolok, hogy milyen érdekes. Szinte egész életemben van egyfajta közlési bágyam, hogy elmondjak dolgokat, bemutassak embereket, beszámoljak mindarról, ami a világban történik. És hát lehet, hogy a koromnak köszönhető, vagy éppen ennek a műsornak, de egyre többször érzem azt, hát ilyenkor itt a Fodrokban nagyon gyakran, sőt, hogy nem akarok semmi különöset elmondani. Hogy nem akarom, hogy ezer füllel ide figyeljenek. Jelen akarok lenni, persze ott akarok lenni a háttérben egy kicsit. Persze szeretném, ha szeretnének egy kicsit, de nem akarok különösebbet. Zenélni akarok, lélegezni akarok, lenni akarok, és elhinni azt, hogy ilyesmire is szükség van. Ilyesmire is szükségük van, vagy lehet.

Jó, jó, ez a régi talán. A lemez, amit a kezemben tartok, és amiről a felvételeket játszom önöknek, 1992-ben jelent meg. A Time című újság adta ki egy mellékletként. Ez azt jelenti, ugye, hogy a 92-es a CD, akkor minden dal, amit eddig ma hallottak, kivétel nélkül mindegyik régebbi, mint hát talán 92-es lehet, 1992-es az lehet, vagy régebbi. Úgyhogy lehet, hogy olyan emberek is vannak, akik a hallgatóink között, akik ezeket a dalokat egyáltalán nem ismerik.

Fodor János vagyok. Egy nyári napon, amikor az gyanom, hogy nagyon-nagyon sokan nyaralnak, vagy éppen másút vannak, mint hogyha azt érezném, de hát lehet, hogy én ebbe tévedek, hogy kevesebben vagyunk. Nem baj, egyáltalán nem baj, csak elmondom, amit érzek. Minden esetre a hozzám intézett üzenetekből, illetve az egymásnak írt üzenetekből gyaníthatom azt, hogy hát bizony ma egy kicsit kevesebben vagyunk, mint szoktunk. Ha tévedek, akkor nem baj, sőt,

Egy pillanatra, lévén, hogy egy órája, pont egy órája vagyunk együtt, most már 2 perccel el is múlt, kibillentem magamat meg önöket ebből a régi idők zenéjéből, bár ez a felvétel se friss, sőt, hát nagyon régi, 1976-os, de ez nem ezen a lemezen van. És azért szeretném lejátszani, mert elárulom önöknek, hogy és akkor ez itt az önreklám helye, hogyha úgy tetszik, hogy szeptembertől a Rádió Bécsben egy új sorozat fog, nem csak egy, több új műsor indul majd, és az egyiket én jegyzem, ami Spanyolországról szól. Nemes Gáborral kezdem ezt a sorozatot, ő kint él Barcelonában, most már 7 éve, és előtte 2 évig Madridban is élt. Egyébként Magyarországon alig-alig, mert mindig, mint tudósító, külföldön volt. Na, nem is akarom most lelőni az összes pont, csak elmondani, hogy azért a gondolkodás az mindig úgy is kezdődik, hogy jó, de akkor ennek a műsornak kellene zenét találnom, nem is egyet, hanem sokat, és akkor én elkezdek válogatni. Egyet ezek közül most lejátszom, Paco de Lucia fantasztikus felvétele, amiből gondoltam, hogy majd egy címet kreálok, de hát nem így lett, a cím az más dalból született végezetül, Kecskeméti Gábor segítségével, amit majd szintén megmutatok, ha már itt reklámozom egy leendő műsor, de hát ennek zenei része van, ami talán figyelemre érdemes, és ide is illik. Szóval lejátszom most azt az 1976-os filmet, ami az egyik legszebb és legjellegzetesebb spanyol muzsika.

0: Milyen furcsa már az enyémet is, olyan furcsa volt cintuló hangját hallani. Hétről hétre itt ebben a műsorban, mert nem engedtem, hogy lecseréljük ezeket a közteseket, úgy hívjuk szakmai berkekbe, hogy köztesek, amit két zeneszám között elindítunk azonosítók, vagy más okok miatt. Szóval nem engedtem, hogy ezeket lecseréljük, hogy itt maradjon velünk, velem cintula. És most is ő.
1: Zene, gondolat, érzelem.
2: Csak egy műsor Fodorral.
1: De én is hallgatom. Fodrok.

Ennek a lírai dalnak az volt a címe, hogy If. De hát menjünk tovább, és még három olyan dal van ezen a lemezen, ami 92-es, vagy azt megelőző időszakban született. Az utolsó erről a lemezről majd a Stand By Me lesz Mary King-től. De hát előtte van még két másik dal.

Csuda, hogy még egy szót mondjak C-betűvel, ugye akik kezdetektől hallgatták ezt a műsort, tudják, hogy eredetleg játszani szerettem volna, de hát ez ma nem jött össze, és C-betűs szavakat, C-betűvel kezdődő szavakat mondtam. Hát most is mondhatom erre a dalra, hogy csuda.

0: Maximum 10 pont. Ön hányat ad? Fodrok kedvesténként.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: Hát igen, itt... Itt és kedvesténként, és valóban itt ülök, és akkor jön az a bizonyos utolsó dal erről a lemezről. Hát a legjobb, a legjobbak egyike.

Na hát akkor a régi felvételek erről a lemezről legalábbis befejeződtek, de elmondom, hogy a véletlenek is szerkesztik ám a műsort mindig. Nem tudom, hogy miért döntöttem itt menet közben, úgyhogy beszéljek egy kicsit a leendő spanyol műsorról, aminek ugye az lesz a címe, hogy a Siestától a Fiestáig, de beszéltem róla. És miközben itt a lemezeket pakolgattam, míg hallgattam én is a dalokat, kezembe akadt a latin formációnak az egyik régi-régi lemeze, amit még a Mendelssohn Kamara zenekarral közösen vettek fel. Ez a formáció, ez számomra nagyon kedves. Tátrai Tibor, Szűcs Antal Gábor, Horváth Kornél, Borlai Gergő, Papes Péter, hát egészen elképesztő jó zenészek, és a Mendelssohn Kamara zenekar. Na szóval kezemben van ez a lemez, és akkor egyszer csak azt látom, hát én erre nem emlékeztem, hogy a kettes számú dal a Fiesta címet viseli. Hát ha már én itt beszéltem a Fiestáról, akkor adjátszom le ezt a dalt.

ezek az emberek. Tátrai Tibor és Szűs Antal Gábor elképesztő. És hát Horváth Kornél játéka, meg Borlai

Hát így működik a világ, ugye? Elkezdek beszélni valamiről, és aztán egyszer csak a kezembe akad az a lemez, amin szintén ott van egy Fiesta című dal, meg tudom ezt mutatni, és érdemes arra, hogy megmutassam. De hát fokozódik a véletlen, az mindig valami módon összefügg, és ahogy továbbra is itt tartom a kezembe ezt a CD-t, azt látom, hogy a hetes track azt a címet viseli, és közben rögtön meg is keresem a hetes felvételt, azt a címet viseli, hogy Kedd. Na már most én, Uramisten, hány éve minden kedden itt ülök, és akkor találok egy olyan dalt ezen a lemezen, aminek az a címe, hogy Kedd.

dal címe Ked. Fodrok minden héten kedden a Poptarisznyában. És pénteken a Rádió Bézsen.

és már is egy újabb CD az egyik lemezjátszóban. Hát igen, egy olyan embert fog most hallani, aki már nincs közöttünk.

hát önök lassan-lassan eldöntetik, hogy van-e kedvük értékelni ezt a mai műsort a tekintetben mindenképpen, hogy milyen zenéket hallottak, hisz egyéb nem történt az én teljesítményem a mai este, az mondjuk úgy, hogy említést nem nagyon érdemel. Nem azért, mert olyan óriásiakat hibáztam volna, hanem hát tettem a dolgomat, azt annyi. De a dalok azok tetszettek, vagy nem, azt lassan-lassan eldönthetik.

Bonnie Tyler-től hallottunk két felvételt, a The Best-tel kezdtük, ami címadó albuma volt. De hát megyünk tovább, de nem sokáig már a Rádió B-s hallgatói az utolsó felvételt fogják hallani, el is köszönök tőlük is, és önöktől is, kedves poptalisok. Remélem, hogy a jövő héten ismét találkozunk, majd meglátjuk, bár akkor álltak 40 fok körüli hőmérséklet lesz. Hát nem tudom, hogy itt a tetőtérben akkor hány fok lesz. Na, majd meglátjuk. Jöjjön hát az utolsó felvétel a Rádió Bézseseknek, és aztán lesz majd még egy ráadás a poptalisznyásoknak.

mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok ma is. It's showtime, folks!

George Benson to jak? Fodorjám is elköszönöm Önöktől. Legyen egy izgalmas éjszakájuk, és egy nyugodt ébredésük. Minden jót!

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.